Bridge.

0: A pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprédaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Június eleje óta 6 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak Szerbiában, közölte a Batut közegészségügyi intézet. A fertőzést szúnyogok terjesztik, a vírus fő hordozója Szerbiában is elterjedt, Culex pipiens szúnyogfajta. Az idei rendkívüli hőség és az elhúzódó asszály már nem csupán a mezőgazdaságban érezteti hatását Szerbiában. Az alacsony folyóvízszint nehezíti az áruszállítást és visszafogja a vízerőművek termelését, miközben egyes ipari vállalatok a vízhiány miatt kénytelenek csökkenteni a termelésüket. A kedvezőtlen folyamatok az élelmiszerárak emelkedésén keresztül a lakosság pénztárcáját is érinthetik, és a korábban várt 3%-os gazdasági növekedést is veszélyeztethetik, írja Nova Ekonomia. Jelentősen megnőtt a pellet iránti kereslet Szerbiában, noha még el sem kezdődött a fűtési szezon. Egy tonna ára már eléri a 40-44 ezer dinárt, miközben augusztusban a tűzifa is drágult. A következő időszakban ugyanakkor javulhat az ellátás, miután két nagy pelletgyár befejezte a karbantartási munkálatokat. Egyre nagyobb a kereset a kisebb lakások iránt Szerbiában, de nem az áruk miatt. A 40 négyzetméter alatti lakások ugyan kisebb alapterületűek, négyzetméterenként mégis drágábbak lehetnek, nincsben az ár elérheti a 3000 eurót is. Az ingatlan közvetítők szerint a kisebb lakások könnyebben értékesíthetők és kiadhatók, ezért a befektetők körében is népszerűek. Szerbiában évente mintegy 30-35 ezer új lakás épül, ezeknek azonban mindössze 5-8% a garzon. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadóhelyet létesít az illegális bevándorlók ellátására, Ceutában jelentette be a társadalmi befogadásért, társadalombiztosításért és migrációért felelős miniszter az észak-afrikai spanyol városban tett hétfői látogatásán. Legkevesebb két ember meghalt, 9 pedig megsebesült egy lövöldözésben a Fülöp-szigetek déli részén, egy egyetem középiskolai kampuszán. A polgármester tájékoztatása szerint a gyanúsított egy 7. osztályos diák egy puskával és egy pisztollyal lépett be az iskolába, majd tüzet nyitott a diákokra és a tanárokra, ezt követően pedig öngyilkosságot követett el. A Bajnokok Ligája és Európai Szuperkupa győztes Paris Saint-Germain labdarúgó csapata meglepetésre 1-0-ra kikapott a Lens gárdájától a francia szuperkupáért rendezett vasárnap esti mérkőzésen. Novák Djokovic a 2028-as Los Angeles-i olimpián a szerb zászlót a vállán viselve szeretné befejezni játékos pályafutását. Erről beszélt a szerb teniszklasszis a Spanyol Sportnak. Djokovic eddig pályafutása során 24 Grand Slam tornát nyert, egyesben több mint 1100 győzelmet aratott, és rekordot jelentő 428 héten keresztül vezette az ATP világranglistát. A szerb teniszező a 2024-es párizsi olimpián pályafutása egyik legfontosabb sikerét érte el, aranyérmet szerzett férfi egyesben. Ma még átmeneti felfrissülésre lehet számítani Szerbiában, szerdától azonban ismét erősödik a felmelegedés, csütörtöktől pedig újabb hőhullám kezdődik. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a jövő hét elejéig 35 és 40 fok közötti hőmérséklet várható, az ország középső és déli részein helyenként 42 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: Ma is slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hídetől, szóval a mélybe a múlt.
0: A legjobb zenék.

Odakőség helyi önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a legfiatalabbak számára fenntartott intézmények fejlesztésére. A szülők és az intézményvezetőség észrevételeit, kéréseit szem előtt tartva, a közelmúltban és a nyár folyamán több épületben is sor került korszerűsítési munkálatokra. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogatásával az Adai bölcsöde épületében megkezdődött két szanitáris csomópont teljes felújítása, amely az új tanév kezdetére elkészül. A még folyamatban lévő munkálatok mellett ugyanebben az épületben minden szobában laminált padlóra cserélték az eddigi linoleum burkolatot, hamarosan pedig megkezdődik az udvarban lévő parkoló bővítése, illetve átalakítása is a biztonság fokozása érdekében. A bútorzat cseréje folyamatos, az idei nyár folyamán pedig három moholi épületben is sor került felújításokra. A moholi bölcsödében új kerítést állítottak fel, a Bóbita óvodában pedig megtörtént az épület teljes belső festése, valamint kialakítottak egy szobából közvetlenül nyíló fürdőszobát. A Dökőség önkormányzata a jövőben is a pénzügyi lehetőségekhez mérten támogatni fogja az iskoláskor előtti intézmény korszerűsítését, együttműködve az intézménnyel és a szülőkkel.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Nem csúszik az este.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Bukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Adakösség önkormányzatának sikerült egy újabb lépést tennie a békovai regionális hulladéktárolóhoz való csatlakozás érdekében. A napokban megvalósult egy új kanalas rakodógép beszerzése, amelynek műszaki jellemzői megfelelnek a szelektív hulladékgyűjtő udvarban való mozgásra és rakodásra. Az új rakodógép feladata a hulladék hatékony mozgatása, tömörítése és a szállító konténerekbe való berakodása lesz. Ez a beruházás része a helyi hulladéklerakó végleges bezárásának, amelynek megvalósításához a tartományi kormány is hozzájárul.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Június eleje óta 6 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak Szerbiában, közölte a Batut közegészségügyi intézet. A fertőzést szúnyogok terjesztik. A vírus fő hordozója Szerbiában is elterjedt, Culex pipiens szúnyogfajta. Az idei rendkívüli hőség és az elhúzódó asszály már nem csupán a mezőgazdaságban érezteti hatását Szerbiában. Az alacsony folyóvízszint nehezíti az áruszállítást és visszafogja a vízerőművek termelését, miközben egyes ipari vállalatok a vízhiány miatt kénytelenek csökkenteni a termelésüket. A kedvezőtlen folyamatok az élelmiszerárak emelkedésén keresztül a lakosság pénztárcáját is érinthetik, és a korábban várt 3%-os gazdasági növekedést is veszélyeztethetik, írja Nova Economia. Jelentősen megnőtt a pellet iránti kereslet Szerbiában, noha még el sem kezdődött a fűtési szezon. Egy tonna ára már eléri a 40-44 ezer dinárt, miközben augusztusban a tűzifa is drágult. A következő időszakban ugyanakkor javulhat az ellátás, miután két nagy pelletgyár befejezte a karbantartási munkálatokat. Egyre nagyobb a kereset a kisebb lakások iránt Szerbiában, de nem az áruk miatt. A 40 négyzetméter alatti lakások ugyan kisebb alapterületűek, négyzetméterenként mégis drágábbak lehetnek, nincsben az ár elérheti a 3000 eurót is. Az ingatlan közvetítők szerint a kisebb lakások könnyebben értékesíthetők és kiadhatók, ezért a befektetők körében is népszerűek. Szerbiában évente mintegy 30-35 ezer új lakás épül, ezeknek azonban mindössze 5-8% a garzon. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadóhelyet létesít az illegális bevándorlók ellátására, Ceutában jelentette be a társadalmi befogadásért, társadalombiztosításért és migrációért felelős miniszter az észak-afrikai spanyol városban tett hétfői látogatásán. Legkevesebb 2 ember meghalt, 9 pedig megsebesült egy lövöldözésben a Fülöp-szigetek déli részén, egy egyetem középiskolai kampuszán. A polgármester tájékoztatása szerint a gyanúsított egy 7. osztályos diák egy puskával és egy pisztollyal lépett be az iskolába, majd tüzet nyitott a diákokra és a tanárokra, ezt követően pedig öngyilkosságot követett el. A Bajnokok Ligája és Európai Szuperkupa győztes Paris Saint-Germain labdarúgó csapata meglepetésre 1-0-ra kikapott a Lens gárdájától a francia szuperkupáért rendezett vasárnap esti mérkőzésen. Novák Djokovic a 2028-as Los Angeles-i olimpián a szerb zászlót a vállán viselve szeretné befejezni játékos pályafutását. Erről beszélt a szerb teniszklasszis a Spanyol Sportnak. Djokovic eddig pályafutása során 24 Grand Slam tornát nyert, egyesben több mint 1100 győzelmet aratott, és rekordot jelentő 428 héten keresztül vezette az ATP világranglistát. A szerb teniszező a 2024-es párizsi olimpián pályafutása egyik legfontosabb sikerét érte el, aranyérmet szerzett férfi egyesben. Ma még átmeneti felfrissülésre lehet számítani Szerbiában, szerdától azonban ismét erősödik a felmelegedéstől pedig újabb hőhullám kezdődik. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a jövő hét elejéig 35 és 40 fok közötti hőmérséklet várható, az ország középső és déli részein helyenként 42 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.

0: ott ülsz a verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
2: Ára 3500 dinár köbmétere.
1: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.
3: 107,7 Adai Rádió.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

paradicsomli eladó Moholon, aztán is itt családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Június eleje óta 6 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak Szerbiában, közölte a Batut közegészségügyi intézet. A fertőzést szúnyogok terjesztik, a vírus fő hordozója Szerbiában is elterjedt, Culex pipiens szúnyogfajta. Az idei rendkívüli hőség és az elhúzódó asszály már nem csupán a mezőgazdaságban érezteti hatását Szerbiában. Az alacsony folyóvízszint nehezíti az áruszállítást és visszafogja a vízerőművek termelését, miközben egyes ipari vállalatok a vízhiány miatt kénytelenek csökkenteni a termelésüket. A kedvezőtlen folyamatok az élelmiszerárak emelkedésén keresztül a lakosság pénztárcáját is érinthetik, és a korábban várt 3%-os gazdasági növekedést is veszélyeztethetik, írja Nova Ekonomia. Jelentősen megnőtt a pellet iránti kereslet Szerbiában, noha még el sem kezdődött a fűtési szezon. Egy tonna ára már eléri a 40-44 ezer dinárt, miközben augusztusban a tűzifa is drágult. A következő időszakban ugyanakkor javulhat az ellátás, miután két nagy pelletgyár befejezte a karbantartási munkálatokat. Egyre nagyobb a kereset a kisebb lakások iránt Szerbiában, de nem az áruk miatt. A 40 négyzetméter alatti lakások ugyan kisebb alapterületűek, négyzetméterenként mégis drágábbak lehetnek, nincsben az ár elérheti a 3000 eurót is. Az ingatlan közvetítők szerint a kisebb lakások könnyebben értékesíthetők és kiadhatók, ezért a befektetők körében is népszerűek. Szerbiában évente mintegy 30-35 ezer új lakás épül, ezeknek azonban mindössze 5-8% a garzon. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadóhelyet létesít az illegális bevándorlók ellátására, Ceutában jelentette be a társadalmi befogadásért, társadalombiztosításért és migrációért felelős miniszter az észak-afrikai spanyol városban tett hétfői látogatásán. Legkevesebb 2 ember meghalt, 9 pedig megsebesült egy lövöldözésben a Fülöp-szigetek déli részén, egy egyetem középiskolai kampuszán. A polgármester tájékoztatása szerint a gyanúsított egy 7. osztályos diák egy puskával és egy pisztolyjal lépett be az iskolába, majd tüzet nyitott a diákokra és a tanárokra, ezt követően pedig öngyilkosságot követett el. A Bajnokok Ligája és Európai Szuperkupa győztes Paris Saint-Germain labdarúgó csapata meglepetésre 1-0-ra kikapott a Lens gárdájától a francia szuperkupáért rendezett vasárnap esti mérkőzésen. Novák Djokovic a 2028-as Los Angeles-i olimpián a szerb zászlót a vállán viselve szeretné befejezni játékos pályafutását. Erről beszélt a szerb teniszklasszis a Spanyol Sportnak. Djokovic eddig pályafutása során 24 Grand Slam tornát nyert, egyesben több mint 1100 győzelmet aratott, és rekordot jelentő 428 héten keresztül vezette az ATP világranglistát. A szerb teniszező a 2024-es párizsi olimpián pályafutása egyik legfontosabb sikerét érte el, aranyérmet szerzett férfi egyesben. Ma még átmeneti felfrissülésre lehet számítani Szerbiában, szerdától azonban ismét erősödik a felmelegedés, csütörtöktől pedig újabb hőhullám kezdődik. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a jövő hét elejéig 35 és 40 fok közötti hőmérséklet várható, az ország középső és déli részein helyenként 42 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

A Dakőség helyi önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a legfiatalabbak számára fenntartott intézmények fejlesztésére. A szülők és az intézményvezetőség észrevételeit, kéréseit szem előtt tartva, a közelmúltban és a nyár folyamán több épületben is sor került korszerűsítési munkálatokra. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogatásával az Adai bölcsőde épületében megkezdődött két szanitáris csomópont teljes felújítása, amely az új tanév kezdetére elkészül. A még folyamatban lévő munkálatok mellett ugyanebben az épületben minden szobában laminált padlóra cserélték az eddigi linoleum burkolatot, hamarosan pedig megkezdődik az udvarban lévő parkoló bővítése, illetve átalakítása is a biztonság fokozása érdekében. A bútorzat cseréje folyamatos, az idei nyár folyamán pedig három moholi épületben is sor került felújításokra. A moholi bölcsődében új kerítést állítottak fel, a Bóbita óvodában pedig megtörtént az épület teljes belső festése, valamint kialakítottak egy szobából közvetlenül nyíló fürdőszobát. A Dakőség önkormányzata a jövőben is a pénzügyi lehetőségekhez mérten támogatni fogja az iskoláskor előtti intézmény korszerűsítését, együttműködve az intézménnyel és a szülőkkel.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Bukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: mai slágerek maximumon. Adai Rádió.
1: Adakőrség önkormányzatának sikerült egy újabb lépést tennie a Békovai regionális hulladéktárolóhoz való csatlakozás érdekében. A napokban megvalósult egy új kanalas rakodógép beszerzése, amelynek műszaki jellemzői megfelelnek a szelektív hulladékgyűjtő udvarban való mozgásra és rakodásra. Az új rakodógép feladata a hulladék hatékony mozgatása, tömörítése és a szállító konténerekbe való berakodása lesz. Ez a beruházás része a helyi hulladéklerakó végleges bezárásának, amelynek megvalósításához a tartományi kormány is hozzájárul.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Június eleje óta 6 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak Szerbiában, közölte a Batut közegészségügyi intézet. A fertőzést szúnyogok terjesztik. A vírus fő hordozója Szerbiában is elterjedt, Culex pipiens szúnyogfajta. Az idei rendkívüli hőség és az elhúzódó asszály már nem csupán a mezőgazdaságban érezteti hatását Szerbiában. Az alacsony folyóvízszint nehezíti az áruszállítást és visszafogja a vízerőművek termelését, miközben egyes ipari vállalatok a vízhiány miatt kénytelenek csökkenteni a termelésüket. A kedvezőtlen folyamatok az élelmiszerárak emelkedésén keresztül a lakosság pénztárcáját is érinthetik, és a korábban várt 3%-os gazdasági növekedést is veszélyeztethetik, írja Nova Economia. Jelentősen megnőtt a pellet iránti kereslet Szerbiában, noha még el sem kezdődött a fűtési szezon. Egy tonna ára már eléri a 40-44 ezer dinárt, miközben augusztusban a tűzifa is drágult. A következő időszakban ugyanakkor javulhat az ellátás, miután két nagy pelletgyár befejezte a karbantartási munkálatokat. Egyre nagyobb a kereslet a kisebb lakások iránt Szerbiában, de nem az áruk miatt. A 40 négyzetméter alatti lakások ugyan kisebb alapterületűek, négyzetméterenként mégis drágábbak lehetnek, nincsben az ár elérheti a 3000 eurót is. Az ingatlan közvetítők szerint a kisebb lakások könnyebben értékesíthetők és kiadhatók, ezért a befektetők körében is népszerűek. Szerbiában évente mintegy 30-35 ezer új lakás épül, ezeknek azonban mindössze 5-8% a garzon. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadóhelyet létesít az illegális bevándorlók ellátására, Ceutában jelentette be a társadalmi befogadásért, társadalombiztosításért és migrációért felelős miniszter az észak-afrikai spanyol városban tett hétfői látogatásán. Legkevesebb két ember meghalt, 9 pedig megsebesült egy lövöldözésben a Fülöp-szigetek déli részén, egy egyetem középiskolai kampuszán. A polgármester tájékoztatása szerint a gyanúsított egy 7. osztályos diák egy puskával és egy pisztollyal lépett be az iskolába, majd tüzet nyitott a diákokra és a tanárokra, ezt követően pedig öngyilkosságot követett el. A Bajnokok Ligája és Európai Szuperkupa győztes Paris Saint-Germain labdarúgó csapata meglepetésre 1-0-ra kikapott a Lens gárdájától a francia szuperkupáért rendezett vasárnap esti mérkőzésen. Novák Djokovic a 2028-as Los Angeles-i olimpián a szerb zászlót a vállán viselve szeretné befejezni játékos pályafutását. Erről beszélt a szerb teniszklasszis a spanyol sportnak. Djokovic eddig pályafutása során 24 Grand Slam tornát nyert, egyesben több mint 1100 győzelmet aratott, és rekordot jelentő 428 héten keresztül vezette az ATP világranglistát. A szerb teniszező a 2024-es párizsi olimpián pályafutása egyik legfontosabb sikerét érte el, aranyérmet szerzett férfi egyesben. Ma még átmeneti felfrissülésre lehet számítani Szerbiában, szerdától azonban ismét erősödik a felmelegedés, csütörtöktől pedig újabb hőhullám kezdődik. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a jövő hét elejéig 35 és 40 fok közötti hőmérséklet várható, az ország középső és déli részein helyenként 42 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

107,7 MHz. For a better day. Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.

A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbméterre. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medica Netter és Netter Plus Ada.

A Zsendi Kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: Akinek fáj, még az is velem marad. Neki minden a szabad, ő a sodró. Szerelem a hirtelen harag. A szív beleszakad, ahogy megbánt.

paradicsomli eladó Moholon a Stanisic családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét mindennapján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Június eleje óta 6 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak Szerbiában, közölte a Batut közegészségügyi intézet. A fertőzést szúnyogok terjesztik. A vírus fő hordozója Szerbiában is elterjedt, Culex pipiens szúnyogfajta. Az idei rendkívüli hőség és az elhúzódó asszály már nem csupán a mezőgazdaságban érezteti hatását Szerbiában. Az alacsony folyóvízszint nehezíti az áruszállítást és visszafogja a vízerőművek termelését, miközben egyes ipari vállalatok a vízhiány miatt kénytelenek csökkenteni a termelésüket. A kedvezőtlen folyamatok az élelmiszerárak emelkedésén keresztül a lakosság pénztárcáját is érinthetik, és a korábban várt 3%-os gazdasági növekedést is veszélyeztethetik, írja Novák Anomia. Jelentősen megnőtt a pellet iránti kereslet Szerbiában, noha még el sem kezdődött a fűtési szezon. Egy tonna ára már eléri a 40-44 ezer dinárt, miközben augusztusban a tűzifa is drágult. A következő időszakban ugyanakkor javulhat az ellátás, miután két nagy pelletgyár befejezte a karbantartási munkálatokat. Egyre nagyobb a kereset a kisebb lakások iránt Szerbiában, de nem az áruk miatt. A 40 négyzetméter alatti lakások ugyan kisebb alapterületűek, négyzetméterenként mégis drágábbak lehetnek, nincsben az ár elérheti a 3000 eurót is. Az ingatlan közvetítők szerint a kisebb lakások könnyebben értékesíthetők és kiadhatók, ezért a befektetők körében is népszerűek. Szerbiában évente mintegy 30-35 ezer új lakás épül, ezeknek azonban mindössze 5-8% a garzon. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadóhelyet létesít az illegális bevándorlók ellátására, Ceutában jelentette be a társadalmi befogadásért, társadalombiztosításért és migrációért felelős miniszter az észak-afrikai spanyol városban tett hétfői látogatásán. Legkevesebb 2 ember meghalt, 9 pedig megsebesült egy lövöldözésben a Fülöp-szigetek déli részén, egy egyetem középiskolai kampuszán. A polgármester tájékoztatása szerint a gyanúsított egy 7. osztályos diák egy puskával és egy pisztolyal lépett be az iskolába, majd tüzet nyitott a diákokra és a tanárokra, ezt követően pedig öngyilkosságot követett el. A Bajnokok Ligája és Európai Szuperkupa győztes Paris Saint-Germain labdarúgó csapata meglepetésre 1-0-ra kikapott a Lens gárdájától a francia szuperkupáért rendezett vasárnap esti mérkőzésen. Novák Djokovic a 2028-as Los Angeles-i olimpián a szerb zászlót a vállán viselve szeretné befejezni játékos pályafutását. Erről beszélt a szerb teniszklasszis a Spanyol Sportnak. Djokovic eddig pályafutása során 24 Grand Slam tornát nyert, egyesben több mint 1100 győzelmet aratott, és rekordot jelentő 428 héten keresztül vezette az ATP világranglistát. A szerb teniszező a 2024-es párizsi olimpián pályafutása egyik legfontosabb sikerét ért el, aranyérmet szerzett férfi egyesben. Ma még átmeneti felfrissülésre lehet számítani Szerbiában, szerdától azonban ismét erősödik a felmelegedés, csütörtöktől pedig újabb hőhullám kezdődik. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a jövő hét elejéig 35 és 40 fok közötti hőmérséklet várható, az ország középső és déli részein helyenként 42 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én akkor

mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sose ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudok megfelelni?

Az a község önkormányzatának sikerült egy újabb lépést tennie a Békovai regionális hulladéktárolóhoz való csatlakozás érdekében. A napokban megvalósult egy új kanalas rakodógép beszerzése, amelynek műszaki jellemzői megfelelnek a szelektív hulladékgyűjtő udvarban való mozgásra és rakodásra. Az új rakodógép feladata a hulladék hatékony mozgatása, tömörítése és a szállító konténerekbe való berakodása lesz. Ez a beruházás része a helyi hulladéklerakó végleges bezárásának, amelynek megvalósításához a tartományi kormány is hozzájárul.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A község helyi önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a legfiatalabbak számára fenntartott intézmények fejlesztésére. A szülők és az intézményvezetőség észrevételeit, kéréseit szem előtt tartva, a közelmúltban és a nyár folyamán több épületben is sor került korszerűsítési munkálatokra. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogatásával az Adai bölcsőde épületében megkezdődött két szanitáris csomópont teljes felújítása, amely az új tanév kezdetére elkészül. A még folyamatban lévő munkálatok mellett ugyanebben az épületben minden szobában laminált padlóra cserélték az eddigi linoleum burkolatot, hamarosan pedig megkezdődik az udvarban lévő parkoló bővítése, illetve átalakítása is a biztonság fokozása érdekében. A bútorzat cseréje folyamatos, az idei nyár folyamán pedig három moholi épületben is sor került felújításokra. A moholi bölcsődében új kerítést állítottak fel, a Bóbita óvodában pedig megtörtént az épület teljes belső festése, valamint kialakítottak egy szobából közvetlenül nyíló fürdőszobát. A Dökőség önkormányzata a jövőben is a pénzügyi lehetőségekhez mérten támogatni fogja az iskoláskor előtti intézmény korszerűsítését, együttműködve az intézménnyel és a szülőkkel.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Június eleje óta 6 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak Szerbiában, közölte a Batut közegészségügyi intézet. A fertőzést szúnyogok terjesztik. A vírus fő hordozója Szerbiában is elterjedt, Culex pipiens szúnyogfajta. Az idei rendkívüli hőség és az elhúzódó asszály már nem csupán a mezőgazdaságban érezteti hatását Szerbiában. Az alacsony folyóvízszint nehezíti az áruszállítást és visszafogja a vízerőművek termelését, miközben egyes ipari vállalatok a vízhiány miatt kénytelenek csökkenteni a termelésüket. A kedvezőtlen folyamatok az élelmiszerárak emelkedésén keresztül a lakosság pénztárcáját is érinthetik, és a korábban várt 3%-os gazdasági növekedést is veszélyeztethetik, írja Nova Ekonomia. Jelentősen megnőtt a pellet iránti kereslet Szerbiában, noha még el sem kezdődött a fűtési szezon. Egy tonna ára már eléri a 40-44 ezer dinárt, miközben augusztusban a tűzifa is drágult. A következő időszakban ugyanakkor javulhat az ellátás, miután két nagy pelletgyár befejezte a karbantartási munkálatokat. Egyre nagyobb a kereset a kisebb lakások iránt Szerbiában, de nem az áruk miatt. A 40 négyzetméter alatti lakások ugyan kisebb alapterületűek, négyzetméterenként mégis drágábbak lehetnek, nincsben az ár elérheti a 3000 eurót is. Az ingatlan közvetítők szerint a kisebb lakások könnyebben értékesíthetők és kiadhatók, ezért a befektetők körében is népszerűek. Szerbiában évente mintegy 30-35 ezer új lakás épül, ezeknek azonban mindössze 5-8% a garzon. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadóhelyet létesít az illegális bevándorlók ellátására, Ceutában jelentette be a társadalmi befogadásért, társadalombiztosításért és migrációért felelős miniszter az észak-afrikai spanyol városban tett hétfői látogatásán. Legkevesebb két ember meghalt, 9 pedig megsebesült egy lövöldözésben a Fülöp-szigetek déli részén, egy egyetem középiskolai kampuszán. A polgármester tájékoztatása szerint a gyanúsított egy 7. osztályos diák egy puskával és egy pisztollyal lépett be az iskolába, majd tüzet nyitott a diákokra és a tanárokra, ezt követően pedig öngyilkosságot követett el. A Bajnokok Ligája és Európai Szuperkupa győztes Paris Saint-Germain labdarúgó csapata meglepetésre 1-0-ra kikapott a Lens gárdájától a francia szuperkupáért rendezett vasárnap esti mérkőzésen. Novák Djokovic a 2028-as Los Angeles-i olimpián a szerb zászlót a vállán viselve szeretné befejezni játékos pályafutását. Erről beszélt a szerb teniszklasszis a Spanyol Sportnak. Djokovic eddig pályafutása során 24 Grand Slam tornát nyert, egyesben több mint 1100 győzelmet aratott, és rekordot jelentő 428 héten keresztül vezette az ATP világranglistát. A szerb teniszező a 2024-es párizsi olimpián pályafutása egyik legfontosabb sikerét érte el, aranyérmet szerzett férfi egyesben. Ma még átmeneti felfrissülésre lehet számítani Szerbiában, szerdától azonban ismét erősödik a felmelegedés, csütörtöktől pedig újabb hőhullám kezdődik. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a jövő hét elejéig 35 és 40 fok közötti hőmérséklet várható, az ország középső és déli részein helyenként 42 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották! Un pasito.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioada.rs címre.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hídetől, szóval a mélybe a mód.
0: A legjobb zenék.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. A Radicsevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbmétere. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: éltek.
1: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

paradicsomli eladó Moholon, Asztanisi családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.
1: A pontos idő 14 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Június eleje óta 6 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak Szerbiában, közölte a Batut Közegészségügyi Intézet. A fertőzést szúnyogok terjesztik, a vírus fő hordozója Szerbiában is elterjedt, Culex pipiens szúnyogfajta. Az idei rendkívüli hőség és az elhúzódó asszály már nem csupán a mezőgazdaságban érezteti hatását Szerbiában. Az alacsony folyóvízszint nehezíti az áruszállítást és visszafogja a vízerőművek termelését, miközben egyes ipari vállalatok a vízhiány miatt kénytelenek csökkenteni a termelésüket. A kedvezőtlen folyamatok az élelmiszerárak emelkedésén keresztül a lakosság pénztárcáját is érinthetik, és a korábban várt 3%-os gazdasági növekedést is veszélyeztethetik, írja Nova Ekonomia. Jelentősen megnőtt a pellet iránti kereslet Szerbiában, noha még el sem kezdődött a fűtési szezon. Egy tonna ára már eléri a 40-44 ezer dinárt, miközben augusztusban a tűzifa is drágult. A következő időszakban ugyanakkor javulhat az ellátás, miután két nagy pelletgyár befejezte a karbantartási munkálatokat. Egyre nagyobb a kereset a kisebb lakások iránt Szerbiában, de nem az áruk miatt. A 40 négyzetméter alatti lakások ugyan kisebb alapterületűek, négyzetméterenként mégis drágábbak lehetnek, nincsben az ár elérheti a 3000 eurót is. Az ingatlan közvetítők szerint a kisebb lakások könnyebben értékesíthetők és kiadhatók, ezért a befektetők körében is népszerűek. Szerbiában évente mintegy 30-35 ezer új lakás épül, ezeknek azonban mindössze 5-8% a garzon. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadóhelyet létesít az illegális bevándorlók ellátására, Ceutában jelentette be a társadalmi befogadásért, társadalombiztosításért és migrációért felelős miniszter az észak-afrikai spanyol városban tett hétfői látogatásán. Legkevesebb két ember meghalt, 9 pedig megsebesült egy lövöldözésben a Fülöp-szigetek déli részén, egy egyetem középiskolai kampuszán. A polgármester tájékoztatása szerint a gyanúsított egy 7. osztályos diák egy puskával és egy pisztolyjal lépett be az iskolába, majd tüzet nyitott a diákokra és a tanárokra, ezt követően pedig öngyilkosságot követett el. A Bajnokok Ligája és Európai Szuperkupa győztes Paris Saint-Germain labdarúgó csapata meglepetésre 1-0-ra kikapott a Lens gárdájától a francia szuperkupáért rendezett vasárnap esti mérkőzésen. Novák Djokovic a 2028-as Los Angeles-i olimpián a szerb zászlót a vállán viselve szeretné befejezni játékos pályafutását. Erről beszélt a szerb teniszklasszis a Spanyol Sportnak. Djokovic eddig pályafutása során 24 Grand Slam tornát nyert, egyesben több mint 1100 győzelmet aratott, és rekordot jelentő 428 héten keresztül vezette az ATP világranglistát. A szerb teniszező a 2024-es párizsi olimpián pályafutása egyik legfontosabb sikerét ért el, aranyérmet szerzett férfi egyesben. Ma még átmeneti felfrissülésre lehet számítani Szerbiában, szerdától azonban ismét erősödik a felmelegedés, csütörtöktől pedig újabb hőhullám kezdődik. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a jövő hét elejéig 35 és 40 fok közötti hőmérséklet várható, az ország középső és déli részein helyenként 42 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!
3: Néha túl magas az ég, néha túl mély a szakadék, színes nappalok után
4: nem sokára jön az én. Sokan látod, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd van, aki folyton csak menekül.

A Dakőség helyi önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a legfiatalabbak számára fenntartott intézmények fejlesztésére. A szülők és az intézményvezetőség észrevételeit, kéréseit szem előtt tartva, a közelmúltban és a nyár folyamán több épületben is sor került korszerűsítési munkálatokra. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogatásával az Adai bölcsőde épületében megkezdődött két szanitáris csomópont teljes felújítása, amely az új tanév kezdetére elkészül. A még folyamatban lévő munkálatok mellett ugyanebben az épületben minden szobában laminált padlóra cserélték az eddigi linoleum burkolatot, hamarosan pedig megkezdődik az udvarban lévő parkoló bővítése, illetve átalakítása is a biztonság fokozása érdekében. A bútorzat cseréje folyamatos, az idei nyár folyamán pedig három moholi épületben is sor került felújításokra. A moholi bölcsődében új kerítést állítottak fel, a Bóbita óvodában pedig megtörtént az épület teljes belső festése, valamint kialakítottak egy szobából közvetlenül nyíló fürdőszobát. A Dakőség önkormányzata a jövőben is a pénzügyi lehetőségekhez mérten támogatni fogja az iskoláskor előtti intézmény korszerűsítését, együttműködve az intézménnyel és a szülőkkel.

0: teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: A legfrissebb slágerek az Adai Rádión.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Az a község önkormányzatának sikerült egy újabb lépést tennie a Békovai regionális hulladéktárolóhoz való csatlakozás érdekében. A napokban megvalósult egy új kanalas rakodógép beszerzése, amelynek műszaki jellemzői megfelelnek a szelektív hulladékgyűjtő udvarban való mozgásra és rakodásra. Az új rakodógép feladata a hulladék hatékony mozgatása, tömörítése és a szállító konténerekbe való berakodása lesz. Ez a beruházás része a helyi hulladéklerakó végleges bezárásának, amelynek megvalósításához a tartományi kormány is hozzájárul.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.

0: 107,7 MHz FM stereo radio ad.
1: 107.7 FM.

He wrote, I'm broke, please send for me. But I'm broken too.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM Stereo 107,7 MHz.